Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, kellemes idő várható. 22 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Megtalálták Senki tanár úr eltűnt Oscar szobrát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita, a leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTÖ egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek az utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövőjéről, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. A volt Pesterzsébeti öntörében működik ezentúl a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza. A több mint 100 éves csarnokot felújították, kicserélték a tetőt, az épületben a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási és kutatási helyiségeket alakítottak ki. A több mint 600 millió forint értékű beruházást az állam és az Európai Unió is támogatta. Lezuhant egy kis repülőgép Texasban. A balesetben a fedélzeten tartózkodó 5 ember meghalt. A beszámolók szerint a jármű nagy sebességgel haladt, amikor a földbe csapódott. A szövetségi légügyi hivatal és a helyi közlekedési hatóság vizsgálatot indított az ügyben. Megtalálták Pavel Talakin orosz filmrendező Oscar díját, melyet a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmért kapott. A Lufthansa német légitársaság közölte, a csaknem 4 kg-os díj náluk van Frankfurtban is, mielőbb visszaadják tulajdonosának, akitől elnézést kérnek. Az Oscar díjat a New York-i John F. Kennedy reptérbiztonsági szolgálata nem engedte a fedélzetre vinni a rendező kézipodgyászában, mert fegyverként is használhatónak ítélték. Amikor azonban csütörtökön Németországban landolt a járat, a rakodótérbe vitt csomagot nem találták. Többnyire napos idő várható szombaton és eső nem lesz, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Duna vonalát, és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyáktéri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Megkezdődött a Madách Imre út egy szakaszának felújítása Erzsébetvárosban. A terület teljes autómentes sétáló utcába alakul, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. Kiemeli, a 120 naposra tervezett beruházás során egy szintbe hozzák az úttestet, a járdát, új burkolatot fektetnek le. Emellett biztonságosabbá és akadálymentessé teszik a Rumbassebestyén utcai kereszteződést. A terület zöldebb is lesz, 15 új fát ültetnek, és 160 négyzetméternyi új zöld felületet alakítanak ki. A jelenlegi dézsás fákat pedig máshol helyezik el a kerületben, idézi a Portfólió. Intézkedési tervet dolgoztak ki a ragadó száj és körönfájás járvány terjedésének megelőzésére. Ebben előterjesztéseket fogalmaztak meg, hogy mit kell tenni, ha a járvány jeleit észlelik, valamint, hogy lecsökkentsék a betegség tovább terjedését és a gazdasági károkat. Tavaly tavasszal országszerte több ezer szarvasmarhát kellett leölni a gyorsan terjedő vírus miatt. Nagy az átrendeződés a használt autópiacon. Megjelent a használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb közös márciusi statisztikája, amely szerint a kínálati átlagár 5,6 millió forintra nőtt, miközben az olcsó 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3%-ponttal csökkent. Ezzel párhuzamosan a 2,5-10 millió forintos kategória erősödött. Az elektromos és hibrid autók kínálata közel 25%-kal bővült, miközben az átlagáruk 9% körüli mértékben mérséklődött. Felfüggesztik a 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető 5 plusz 5 millió forintos Európai Uniós forrású energetikai otthonfelújítási program igénylését a keret kimerülése miatt. A Portfólió azt írja, a felfüggesztés a fővárosra, illetve Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióra vonatkozik. Megnyílt az Attila című tárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A hunok uralkodóját és örökségét bemutató nagyszabású kiállításon 13 ország 64 múzeumának csaknem 400 műtárgya látható. A látogatók megtudhatják, hogyan éltek a hunok, mit hagytak az utódokra, és milyen hatást gyakoroltak a későbbi kultúrákra a világban. A tárlat július 12-ig látható.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Újabb vámemelést jelentett be az EU-ból származó autókra az Egyesült Államok, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre a vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmelvejszerűen rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok, Szabó Kati vagyok. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Nézzük, milyen információkkal várom önöket az előttünk álló egy órában. Egy hét alatt 540 gyorshajtót mértek be Kőbányán a rendőrök. Életmentő egypercesek címmel indított kampányt az Országos Mentőszolgálat Alapítványa. És beszélünk arról is, hogy még lehet jelentkezni az Országos Önkéntes Meteorológiai Hálózatba,

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Már is érkeznek a friss budapesti hírek, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Száraz a tavasz, nehéz a fecskéknek fészket rakni. Aki segíteni szeretne a madaraknak, hozzon létre sárgyűjtőhelyet, kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Ezeket első körben április második felétől, legalább május végéig érdemes működtetni. A kisforgalmú utak földes patkája, vagy gyártelepek udvara mellett a kertekben is lehetséges sárgyűjtőt létesíteni. A célnak akár egy vízzel teli tálca is megfelel. Egy hét alatt 540 gyorshajtót mértek be Kőbányán a rendőrök. Egy olyan autóst is megbüntettek, aki a Harmad utcában 50 helyett 95 kilométeres sebességgel száguldott, ezért 100 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá. Életmentő egypercesek címmel indított kampányt az Országos Mentőszolgálat Alapítványa. A rövid videókban Zacher Gábor toxikológus mutatja be röviden az alapvető életmentő lépéseket. A cél, hogy mindenki felismerje a vészhelyzetet, és azonnal segítséget tudjon nyújtani. A program az adó 1%-ának felajánlásához kapcsolódik, és online elérhető. Június közepéig nem kell szolidaritási hozzájárulást fizetnie a fővárosnak, jelentette be Karácsony Gergely a közösségi oldalán. A főpolgármester azt írta, a Magyar Államkincstár döntésének köszönhetően az új kormány megalakulása után csak nem egy hónap áll majd a rendelkezésre, hogy megállapodjanak a város működőképességét biztosító lépésekről. Még lehet jelentkezni az Országos Önkéntes Meteorológiai Hálózatba. A program célja, hogy bővítse a hazai mérési lefedettséget, és pontosabb képet adjon a helyi időjárási jelenségekről. Elsősorban Somogy, Zala, Tolna, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdubihar és Békés vármegyéből várják a jelentkezéseket. Szoros és jó együttműködésre készül az új kormánnyal az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Kói László elnök a közmédiában azt mondta, fontos lenne az uniós források hazahozatala azokból ugyanis, csak nem 2000 milliárd forintot építési beruházásokra lehetne fordítani. Emellett azonban szintén fontosnak nevezte, hogy a jelenlegi futó állami támogatások, mint például a fix 3%-os hitel is megmaradjanak. Rangos nemzetközi díjat kapott a Magyar Állami Operaház restaurálása. Az épület felújítása bekerült az idei Európai Örökségdíj, más néven az Európa Nostra díj nyertesei közé. A szakmai zsűri a műemlékvédelem kategóriában díjazta a Budapesti Dalszínházat. Az indoklás szerint a projekt példaértékű egyensúlyt teremtett a történelmi falak hű helyreállítása és a legmodernebb színházi technológia beépítése között. Az idén összesen 30 kiemelkedő európai projekt részesült ebben a kitüntetésben, amely a kontinens legrangosabb örökségvédelmi díjának számít.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Több mint 2500 hamis terméket és 150 e-cigarettát találtak a pénzügyőrök a budapesti Golgota úti piacon, közölte a NAV. A piac egyik üzletének szinte teljes készlete jogsértő árukból állt. A silány minőségű termékek mindegyike tehát hamisítvány. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az üzlet nem működtet online pénztárgépet. A pénzügyőrök a tiltott termékeket lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény, illetve jövedéki törvénysértés miatt indítottak eljárást. A hamis termékek több mint 112 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A dohánytermékek miatt az ott dolgozó férfi akár milliós bírságra is számíthat. Hatféle bérletet kínál a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar az új év

0: hangverseny, Rachmaninov est és külön koncert a Magyar Klasszikus Zene napján. A hangversenyek helyszínei között a Mibó is szerepel. Már érintéses fizetéssel is lehet jegyet venni a budapesti metróvonalakon. A reptéri buszokon és a Kisföld alattin már korábban bevezetett Pay&Go szolgáltatás az összes állomáson elérhető. Adott halászcsalók élnek vissza a NAV nevével, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Közölték, hogy hamis eléréssel az adóhivatal eredeti weboldalához hasonló megjelenésű oldalra irányítják a gyanútlan ügyfeleket. Kiemelték, hogy az e-mailben vagy SMS-ben kapott túlfizetésről szóló tájékoztatás vagy kártyaadatkérés biztosan átverés. A NAV közölte azt is, csak is elektronikus tárhelyen keresztül vagy hivatalos postai levélben kommunikál az adózókkal, és nem kérdezik érzékeny személyes adatokat. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint a csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban. A szervezet közleménye szerint a lovagok esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta fennálló probléma. Rendszám hián a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Erre többnyire csak baleset vagy közúti igazoltatás során derül fény. Időről időre felmerül ugyan a rendszám bevezetése ezeknél a járműveknél is, de ez a végrehajtás technikai és költségvonzatai miatt elmarad.
1: Budapesti híreket hallottak.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez itt továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Várhatóan május 6-áig burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a második kerületben a Zöldmári lejtő Szépvölgyi út és Felső Zöldmári út közötti szakaszán. Emiatt az érintett BKK járatok közlekedése is változik, közölte a Budapest Közút. A közlemény szerint mintegy 230 méter hosszon, közel 1650 négyzetméteren újul meg az útpálya. A részletekről a Budapest Közút honlapján olvashatnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,5 millió adózónak készítette el a tervezetet. Ezek elektronikusan az ESZIA-ban Ügyfélkapu Plusz vagy a DAP azonosítással érhetők el. Eddig már több mint 1,5 millióan megtekintették, 920 ezren véglegesítették, közülük 628 ezren módosítás nélkül elfogadták a dokumentumot. Már most érdemes tájékozódni a diákoknak a nyári munka lehetőségekről. A cégek folyamatosan keresik a közvetítőket, igényeikkel hívja fel a figyelmet a Magyarországi Iskola Szövetkezeteket Összefogó Országos Érdekképviseleti Szövetség főtitkára. Majzik Nándor elmondta, hogy a várakozások szerint idén az előző évhez képest magasabb fizetésre számíthatnak a fiatalok. A legtöbbet a fővárosban dolgozók kereshetnek. Fél idejénél tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. A tanulók családi hátterének vizsgálatához a szülők önkéntesen név nélkül tölthetnek ki egy kérdőívet, amelyből plusz információ nyerhető a felzárkóztató pedagógiai munkáról. Jubileumi évéhez érkezett a honvédelmi táborprogram. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indítja el a fiataloknak szóló nyári turnusokat. Idén 107 tábor, közel 60 különböző tematika és több ezer férőhely közül választhatnak a jelentkezők. A foglalkozásokat tapasztalt katonák vezetik, a programokat pedig különböző korosztályokhoz igazították. Jelentkezni már lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Több mint 10 000 lakóház energiahatékonysági korszerűsítése valósulhat meg a nemrég lezárult otthonfelújítási programban, közölte a Magyar Fejlesztési Bank. A rendelkezésre álló 73 milliárd forintos keret elfogyott, miután a tavalyi könnyítések hatására megtöbbszöröződött az igénylések száma. Az érintett ingatlanok energetikai besorolása átlagosan 3 kategóriát javulhat, elsősorban a hőszigetelésnek és a nyílászárok cseréjének köszönhetően.
0: Budapest. Híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folyamatosan ellenőrzi majd a szennyezőipari gyárakat a megalakuló élőkörnyezet minisztérium, meghirdette a következő évad bemutatóit a Vígszínház igazgatója. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Szécsi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Szécsi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a Keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Vígszínház igazgatója. Rudolf Péter a Teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az elsők között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Szabó Kati vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy Freddie Mercury kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. A nagyszabású időszaki tárlat a Queen együttes néhai frontemberének történetét mutatja be. Már hét elején megkezdődött a Magyar Filmnapja alkalmából meghirdetett országos eseménysorozat. És beszámolok arról is, hogy a turist által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Freddie Mercury kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. A nagyszabású időszaki tárlat a Queen együttes néhai frontemberének történetét mutatja be. Emellett a Queen együttes 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjét is felidézi. Már hét elején megkezdődött a Magyar Filmnapja alkalmából meghirdetett országos eseménysorozat. A programok vasárnapig tartanak, és az idén 125 éves magyar film előtt tisztelegnek. A MOME hallgatói az alkalomból plakátokat terveztek az első magyar filmhez, a Tánchoz kapcsolódva. A művekből rendezett kiállítás az Urániában nyílt meg. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó országos ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Mikrobiológiai okok miatt visszahívták a forgalmazók a kereskedelemből azt a Kínából származó hűtve és csomagolva kapható enoki gombát, amelyből Magyarországra is szállítottak. A visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság fogja ellenőrizni. Megnyílt a Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó a Nemzeti Színházban. A május 11-ig tartó eseményen a szakmai konferenciák mellett olyan klasszikus darabokat láthatnak a nézők, mint Shakespeare harmadik Richardja izraeli, vagy Molière-től a képzelt beteg szerb rendezésben. Valamint műsorra tűznek egyebek között magyar, horvát és grúz kortárs drámákat is. Az érdeklődőket egy a kommunizmus és a színjátszás kapcsolatát bemutató kiállítás várja. Míg tart a pollen szezon, késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, egyszerre csak nem 20 féle növény virágpora van jelen a levegőben. Ezek mind allergének, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepes magas tartományban van. Új parkolási rend lesz a Nagykörúton, jönnek a villámparkolók, írja vezes.hu. Nem parkolóhelyek felszámolásáról van szó, hanem az átalakításukról. A Nyugati tér és a Boráros tér közti jelenlegi nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cikk szerint a cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez itt továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Láthatatlan örökségünk címmel új kiadványsorozatot indított a Magyar Műszaki és Közlekedési Minisztérium, amely tematikus kötetekben mutatja be a nagy közönség számára az intézmény eddig jó részt raktárakban őrzött gyűjteményét, közölte a múzeum. A sorozat első kötete háztartás címmel jelent meg. A háztartás technikai tárgy kollekció válogatott darabjain keresztül idézi meg a mindennapi élet tárgyi kultúráját. Átlagos szamóca termés várható idén, bár a termőterület kissé nőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. A fólia sátorban termesztett gyümölcs már kapható, a szabadföldi szamóca pedig május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az Agrárkamara szerint a szélsőséges időjárás okozhat még gondokat. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos fejlesztésű mesterséges intelligencia alapú online platformot indított Kaptár néven, hogy segítse a vállalkozásokat, az üzleti partnerek és a szabad kapacitások gyors, célzott megtalálásában. A tájékoztatás szerint a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara által fejlesztett platform 300-400 regionális cég adataival indult el. Az adatbázisba további térségi vállalkozások kerülnek be. Május 4-én kezdődik a tavaszi érettségi időszak. A következő hetekben több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az írásbeliket május 4-e és 22-e között tartják. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből érettségiznek a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Május 5-én a matematika, 6-án a történet. 7-én az angol, egy nappal később pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek.

0: úgyhogy ezért is egy számomra nagyon kedves hangszer a fuvola, hiszen hihetetlenül ráismerni mindenkinek az egyéniségére.
1: Május 11-e, ekkor kell ellátogatniuk a BMC-be, hiszen folytatódik a Pikolós Gyöngye meg Kanyó Dávid sorozata, Kaleidoszkóp 5.0, és engem ez egy picit megzavart egyébként, mert azt gondoltam, hogy ez az 5. évad, de aztán mondtad, hogy, és a beszélgetés elején is említetted, hogy 9 éve tart már neked ez a sorozatod.
0: Igen, 9 éve tart, igazából mindig gondolkoztam, hogy valami címet azon kívül, hogy Pikolós Gyöngyszemek adhatnék valami a címet, és akkor hát elindítottam ezeket az 1.0, 2.0-át. Ez menet közben alakult így, lehetséges, hogy egyszer korrigálnom kellene, hogy tényleg mi a valós szám. A Kaleidoszkóp meg abból jött, hogy nagyon sokszínű az, amit meg akarok valósítani egyrészt a Pikolón, hogy miket lehet játszani, hangszínekkel, a műfai kereteken túl mindent ebbe beleértve, és bármennyire is furcsa vagy érdekes lehet, a Kaleidoszkóp szóban benne szerepel a Pikolónak az összes betűje, úgyhogy így elszórtan tulajdonképpen rejtve van a szón belül az a Pikoló is, ezt gondoltam, hogy játék a játékban.
1: És most szerintem mindenki mondta magában a betűket, és összerakta, hogy tényleg, valóban így van ez.
0: De benne van a Pikoló szó, úgyhogy remélem ez másokat is arra ösztönöz, hogy május 11-én este 7 órakor, ami még nem hangzott el, a BMC könyvtárában hallhatják ezt a érdekesnek. Biztos, hogy nagyon izgalmasnak tűnő, és az is lesz este. Úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel erre. Még azt elmondanám mindenki számára, hogy jöjjön bátran erre a koncertre, hiszen ezek a sorozatok mindig díjtalanok.
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm, meg köszönöm azt is, hogy rengeteg új Pikoló mű születik. Szerintem ennek mi is nagyon örülünk, illetve azok a művészek, akiket hangszer elvarázsolta már őket, most pedig ránk vár az, hogy elvarázsoljon minket, és kívánom, hogy teltház legyen ezen a koncerten is.
0: Nagyon szépen köszönöm, reméljük, hogy így lesz.
1: Az elmúlt percekben Kanyó Dávid, Artist Jussz díjas fuvola és Pikoló művészt hallhatták, a budafoki Doknányi Zenekar művészét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026 május másodikai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, és Miklisre vasárnap este 8 órától kerül sor. Utána pedig már meg is hallgathatják a beszélgetéseket a Papagéno podcast, illetve weboldalán. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai, kis és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívására reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Lemondotta a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőjének utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Budapest területén, néha egészen közel a régi városfalakhoz, évszázadokkal ezelőtt falvak is voltak. Logod is egy ilyen középkori falu volt a Budai Várhegy nyugati lejtőjén, és erre nyílt a róla elnevezett Logodi kapu. A település a török uralom alatt elpusztult, emlékét a Logodi utca őrzi. Templomának romjai ma is megtalálhatók az Attila út fölött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ, majd Kinizsi SL néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, ezt a leendő miniszterelnök írta a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte azt is, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentek. A bejegyzés szerint az alakuló ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat, a Szántódi Komp pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet váltani. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Eger-Erdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső-Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi Kiskörút vonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, az szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. A szokásosnál hetekkel korábban kezdődik a dinnye szezon. Napos, koranyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet az idei magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók a boltokban, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Kötő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Jelenleg férjével együtt működtetik az Alessia Popova Tánc Stúdiót, amely magyar és nemzetközi klasszikus balett értékeire épülő iskola, történelmi társas tánc, klasszikus balett és a modern balett alapjaira hagyatkozva. Tánc, fotózás, versírás és hit, ami átszövi mindennapjait. A házigazdák pedig Zsoldos Dávid és Békési Lili Veronika. Szeretettel köszöntünk a stúdióban.
2: Szervusztok!
1: Úgy tudom, hogy te alapvetően Kijevben születtél, és mi hozott ide Magyarországra? Hogyan kezdődött itt a karriered és a tánc tanulmányaid?
2: Az ismeretség, megpróbálom lerövidíteni, Szentpéterváron történt. Édesanyámmal, ahol egy nyári kirándulás kapcsán találkoztak, édesapám idegenvezetőként dolgozott, édesanyám pedig nyári vakációját töltötte a szüleivel. Ebből történt egy szerelem, egy levelezés, egy ismeretség, és aztán pedig édesapám megkérte édesanyám kezét, és akkor ebből lett egy házasság. És ennek a házasságnak vagyok én a gyümölcse. Aztán sajnos úgy alakult az élet, hogy elváltak, és mi véglegesen Magyarországra költöztünk, ahol aztán Győrbe vitte az útját az édesanyámnak, ahol a Markó Iván a balettiskoláját építgette éppen. Mi voltunk az első évfolyam, aki ezt az egész iskolát elindította. Ahol Ludmilla Cserkaszova volt az első mesternőm, aki a Moszkvai Nagyszínháznak volt a szólistája, és természetesen abban a 6 vagy 7 évben az együttesnek volt a vezető balettmestere az Iván mellett. Lényegében ez volt a második születésem, lehet így mondani. A szakmabéli születésem, úgymond, és ő az én szakmabéli első édesapám. Markó Iváról beszélünk, és aztán a továbbiakban még rengeteg mesterem volt az életem során. Kérdezzetek inkább, mert nagyon sűrű ez a történet, nagyon szövevényes, de mégis magától értetődő. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan 15-20 éve figyelem a saját életemet, hogy hogyan alakul, és rá kellett jönnöm, hogy nincsenek véletlenek. Tehát olyan egy picit, mint hogyha meg lenne írva. Persze van választási jogunk, és a Jóisten mindig tudja, és van szabad választás, de olyan, mint hogyha meg lett volna írva. Tehát egy kislány, aki Kijevben születik, édesanyja és a szülei, és a családon belül mindenki tanár, vagy orvos, vagy közgazdász, senki nem foglalkozik semmilyen művészeti ággal, és Győrbe csöppen Kijev után,
3: hogy aztán megint azt az iskolát kapja, amit kaphatott volna, hogyha Kijevben, vagy Szentpétervárot, vagy Moszkvában tanul, hiszen ez a balettiskola, ez tulajdonképpen olyan, mint valami gigantikus exportcikk, tehát és Győrben is ezzel a módszerrel lehetett aztán mégis művésszé válni.
2: Annyira különleges volt, tehát abban a korban, ami egy nagyon nehéz kor volt, ugye, ahol a hitét az ember igazándiból nem tudta úgy felvállalni, vagy el kellett hallgatnia, de a zene, a tánc, vagy bármilyen más művészeti ág, vagy akár a sport, az nagyon nagy teret kapott. És az összes tanárunk, akár az általános iskolában, vagy bárhol, akikkel találkoztunk, olyan teret nyitottak a gyerekek előtt, hogy nem ismertünk lehetetlent. Tehát láttuk azt, hogy bármi válhat belőlünk. Szabadon választhatunk, de küzdeni és dolgozni kell érte. De ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy megkaptuk a szabadságot. Megkaptuk a hitet, a bennünk lévő hitet, és mindegyikünket, tehát nem csak engem, hanem az osztálytársaimat is, vagy a korombeli osztálytársaimat is úgy kezelték, hogy mindenki egy kuriózum, és mindenkiből válhat egy nagy, nagyszerű valami.
1: Tehát akkor gyakorlatilag az a fajta lelkiség, az a fajta mélység, ami egyébként is benned volt, de nem feltétlenül engedte a rendszer, hogy kijöjjön így a baletten, a zenén keresztül.
2: Nem, a rendszer engedte, pont arról beszélek, hogy úgy volt valahogy a politika az nem folyt bele ezekben az irányelvekben. Tehát a művészet ügyes-bajos bugyraiban mi nem láttuk ezt. Tehát a tanítás megmaradt a tanításnak a tisztaságán. A tanárok át tudták adni azt a lelkiséget. És önmagukat. Tehát önmaguk tudtak maradni.
3: Hogyan és miért kerültél aztán Győrből Budapestre?
2: Mivel visszament a Ludmilla Cserkaszova Moszkvába, így úgymond mester nélkül maradtunk, és hát a családi grénium pont 8. általános iskolás voltam, föltette a kérdést, hogy hol szeretném folytatni a tanulmányaimat. A Révai gimnáziumba, vagy a Kazinciba, ott Győrben, vagy föl szeretnék jönni a mai táncművészeti egyetem falai közé, és akkor én természetesen azt a választottam, hogy ide szeretnék feljönni. És hát nagy szerencsém volt, mert a nagyszüleim azok budapestiek voltak, úgyhogy nem kellett kollégiumba menni, a nagymamáméknál laktam. Dózsa Imre volt az igazgató, és neki nagyon sokat köszönhetek, mert első gimnázium első fél évében vett át. Tehát nem 8. végén, hanem gimnázium első fél évében vett át azokkal a szavakkal, hogy már vártunk.
3: Ez valóban ritkaság volt.
2: És még egyet hagy említsek meg, hogy Sebestyén Katalin évfolyamába kerültem, akinek nagyon sokat köszönhetek. Persze az összes mesternek, aki akkor abban a korban tanított ott, mert mindenki tanított, és mindenki bent volt. Nálunk Kunzsuzsától kezdve Kékesi Máriáig, Forgács József, mindenki volt bent nálunk, Dózsa Imre.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: Mennyiben volt más ez a képzés, ez a úgymond második 4 év, mint a Győrben töltött évek?
2: Rendkívül erős alapokat kaptam a Cserkaszovától. Tehát egy olyan bázist és olyan eszenciát kaptam technikailag a mesternőtől, de nem csak én, hanem az egész osztály, hogy arra nagyon jól lehetett építeni, viszont az Ivánnak a lelkisége azt teljesen átszőtte. Tehát az egy ilyen eszencia volt, lélek eszencia, szellemi eszencia, amivel ráhelyeztek bennünket egy ilyen, most keresni fogom ezt a szót, ne haragudjatok, egy komplex, tehát olyan átfogó tudást szeretett volna átadni nekünk. A Gombár Judit, a felesége, művészettörténetet tanított. Antigónét kellett megtanulnunk, én voltam az Antigóné, el kellett játszanunk, festenünk kellett, szobrászkodnunk kellett, kimentünk a természetbe, kicsit olyan, mint a régi görögöknél, tehát hogy kint tanítottak, és a természeten keresztül mondták el, vagy csillagászatot, bármihez, mindenhez hozzá kellett szólnunk, zenéhez, kiállításokra jártunk. Ez egyik régi filmben, a filmstúdióban talán meg is található, amikor a Jézus az emberfiát csinálta az Iván, akkor rajzoltattak bennünket, és képzeljétek el, megvan a rajzom a filmben, hogy mit rajzoltam. Érdemes megnézni. Tehát olyan komplex, átfogó ismereteket adtak nekünk, amellett, hogy a lelkiségről beszéltek, hogy hogy kell viselkedni a színpadon, mit kell átadni a művésznek, miért vagyunk mi a függöny ennek az oldalán, és mit látnak az emberek, és mit kell láttatni az embereknek, mit jelent az, hogy eltáncolni egy darabot, hogy az nem egy technikai dologról szól, nem lépésekről szól, nem csak a mozdulatokról, hanem mit szeretnél átadni, mint ahogy egy versben is nem a szavak adják, az csak egy keret, az csak egy szó, egy kimondott szó, de hogy milyen gondolatmenetet fejez ki, vagy a zenében, hogy van fölépítve, hogy kell kinéznie, milyenek a fények, milyenek a jelmezek, hogy néz ki egy színpadi próba. Mi ott együtt éltünk az együttessel. Tehát én de nem csak én, az összes gyerek 10-12 évesen ott már tudta, ismerte a színpad illatát, a színház illatát, és tudtuk, hogy hogy zajlik egy színpadi fénypróba, hogy kell várakozni, hogy kell bemelegíteni, hogy kell teljesíteni. És nem tettünk fel kérdéseket, hogy mikor visz haza az anya, vagy nem tudom én, mikor kell tanulni. Mi tudtuk, hogy mikor kell tanulni. Tehát mi a szünetekben tanultunk, melegítettünk, és büszkék voltunk arra, hogy mi egy együttes része vagyunk, és a Markó Iván úgy kezel bennünket, mint a felnőtteket, de ő ezt így is mondta. Tehát, hogy ti felnőttek vagytok, ti már nem vagytok gyerekek.
0: Ez milyen érdekes, hogy ez a fajta fegyelem, ami a balettban alapból is megvan, ez gyakorlatilag ti az iskolával magatokba szívtátok.
2: Igen, igen. És hittek bennünk. Nagyon hittek bennünk, és minden egyes próbán volt szeme, egy olyan átfogó nézése volt, olyan szuggesszív volt, és kisugárzása volt, tényleg nem túlzok. Ezt akartuk megtanulni. Én nagyon sokszor magamba föltettem a kérdést, hogy tud így lenni, hogy tud így ennyi mindent látni, olyan, mint hogy egy nagyító lett volna. Tehát az univerzum az nem csak fölfelé tágul, hanem lefelé, makrovilágba is van egy világ. Végtelen világ. És ezt mutatta meg. Tehát nem csak a köztes tér van, amiben mi vagyunk, hanem fölfelé és lefelé is. És másképp lát egy növény, mondjuk, vagy egy állat, vagy egy ember, de talán két különböző ember is másképp látja. De miért látja az a másik ember? Nem baj, hogyha másképp látja, de miért látod úgy? Te hogy látod? És ezek a végtelenített esélyek, vagy számok, hangok, katarzisok, csendek. Mi az, hogy csend? Beszéltünk arról egy olyan, mi az, hogy csend? Hogy tudod megformálni a csendet? Van csend?
0: Hamarosan folytatjuk a Capriccio-t. A vendégünk Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Elképesztően érdekes, szerintem ez még a rádió hallgatóknak is azt gondolom, hogy lejön. Nem tudok szebben fogalmazni, hogy ez egy egészen különleges atmoszféra, amelyet egy ilyen iskola képvisel. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy zongoristaként, előkészítős hallgatóként én 8 évig jártam a nem Markó Iván iskolájába, de ugye az akkor még táncművészeti főiskola közismereti osztályaiba, és megtapasztaltam, hogy tulajdonképpen ez egy bentlakásos iskola, ahol reggel beszippantja 10-11 éves gyereket az iskola, és este valamikor 6 körül elengedi, jó esetben, vagy talán még jobb esetben. Még bemegy az előadásba, hogy a kis diótörőként ott misit játszon, és tényleg gyakorlatilag egy non-stop, ez egy életforma, ez nem egy iskola. De te magad is tanítasz ugye a pároddal, mi az, amit ebből egy magániskolában, egy magániskola keretek között meg lehet valósítani, át lehet adni? Mert hát nyilván így nem tudjátok beszívni a vendégeket.
2: Hogyha megengeditek, egy kicsit tovább vinném ezt a történetet, ugye minden kornak megvan a maga fejlődési szakasza, mondjuk így. És aki gondolkodó lény, és kérdéseket tesz föl, ez egy jó dolog, hogyha kérdéseket teszünk föl, sokat olvas, és sok mindent olvas, és sokfélét olvas, és sok mindent lát, és ezt is tanítom. Ugyanígy indítom a gyerekeket ennyire kiskorban, ahogy bennünket indítottak, és nem is tudok ebből kilépni, és nem is szeretnék, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon hatásos, és bármi lesz belőlük. Természetesen mindenkit a Táncművészeti Egyetemre irányítok, ez nem kétséges, de bármi lesz belőle, mindig ezt mondom, ezt fogja magával vinni. Tehát volt az életszakasza az embernek ott az Ivánnál, aztán átment ugye a mai Táncművészeti Egyetemre, ahol viszont a kőkemény, úgymond kereteket tanulta meg az ember, a szintiszta klasszikát. Nagyon nehéz. Na most, amikor ki akar budjanni belőled az a valamit, amit idáig úgy azt kérték, hogy jöjjön és ömöljön, egyszer csak arra megállt kell és stoppot kell állítani. Na most ugyanaz a kettősség volt a családomon belül. A nagymamám, az hasonlítható az egyetemnek a keretessége, és valahogy az Jóisten is így akarta, hogy ezt a részét nála töltsem. Az előtte lévő részét pedig édesanyámmal, persze ott is tartottuk a kapcsolatot, csak édesanyám Győrben maradt a munkája miatt, de a nagymamámmal, de is hétvégenként találkoztunk, tehát nem szűnt meg valami, de azért mégiscsak hétköznapokban a nagyszüleimmel és a nagymamámmal, akivel egy nagyon szoros kapcsolatom volt mindig. Tehát, hogy egy ilyen nagyon racionális, nagyon keretes történet, és meg kellett tanulnom ebben ezek között, a keretek között élni. És aztán ez a kettő összeolvat. Mondjuk nevezhetjük úgy, hogy van a jobb, meg a bal, és akkor ez összekeveredik, ez a sok-sok szín a jobb oldalról, a bal oldalról, és ezt kapod útravalóul. És akkor legyél önmagad. És akkor ebből a következő 25 év mondjuk, mert ez már ugye 10 évestől 18 vagy 20 éves korig volt egy életút, mert hogy 10 évesen én színpadon voltam már, tehát hogy akkora már ki lehet számolni, hogy hány éve voltam már a színpadon, és akkor plusz még a 25 év, és akkor ezen felül most, ahogy Dávid is mondta, a tanítás, az életemnek ez a szakasza, transformálni kellett ezt a dolgot, hogy te, mint művészként mindig is az volt a lényeges számomra, hogy én átadjak az embereknek valamit.
3: És ez milyen érdekes, hogy most már nem csak a táncban.
2: Átadjam a táncba, a mozdulatokban, azzal az egy nézéssel, vagy kézmozdulattal, vagy ahogy az Iván mondta, hogyha háttal állsz, akkor is téged kell, hogy nézzenek. Hogy tudod ezt elérni? Voltak szerepeim, van Mária Kállász, egy nagyon nehéz kihívás volt a Műpában például. Először azt mondtam, hogy na ne, hát biztos, hogy nem, tehát mindenki énekel és oper, és én a saját eszköztáramat nem használ. Azt mondja, nem használhatod, Németi Csaba, ugye a rendező, nem használhatod, legyél te önmagad, bármit csinálhatsz, rád van bízva. És voltak, akik tomboltak. És volt olyan, amikor a tévé bejött, és azt mondta, nem hisszük el, hogy ez ő. Na de én előtte 5 hónapig néztem szakadatlanul a filmeket róla, a kézmozdulatát, a nézését, a mimikáját, a száját, a szája bigyeztését, a mosolyát, az életét, a zenéjét, ki ő. Ez egy másik történet, és akkor a tanítás, ami mostanról szól, az, hogy minden gyerek egy különlegesség, egy Isten adománya, egy új út, egy új lehetőség, egy anya, egy család, egy apának a lelke van benne. És ezt a lelket nekünk, tanároknak fel kell emelni. És meg kell mutatni a helyes utat, hogy van szabadon neki választási joga, hogy önmaga legyen. Bármi lehet, pék, fodrász, táncművész, de csinálja úgy, lélekből.
3: Gyakorlatilag a művészet, az önmaga az életnek valahogy a megtanítása, nem? Ilyenkor?
2: Igen, mindenki az életnek a megtanítása. Te is ezzel a munkával. Mindenki. Mindenki megy valahová, csak sokszor a saját embernek a saját gondjai úgy elhomályosítanak, ezért fontos a hit, mert akkor sziklaszilárd alapokon állsz.
0: Hamarosan folytatjuk a Kapriccsót, a vendégünk Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Következik Ludwig van Beethoven C-moll Pathetic szonáta, Opus 13, második tétel. Zongorán közreműködik Kocsis Zoltán. Következik Ludwig van Beethoven C-moll Pathetic szonáta, Opus 13, második tétel. Zongorán közreműködik Kocsis Zoltán.

0: Újra itt a Capriccio, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Hogy még azt látni, hogy a gyerekként zene iránt érdeklődő hangszereket választók száma nem annyira csökken, én azt hallom, hogy jóval kevesebben jelentkeznek balettintézetbe, hogy így fogalmazzak, mint a régi szép időkben balettintézet volt, főleg a fiúk közül, hogy még annak idején ilyen gigantikus túljelentkezés egy gyakorlatilag egy elképesztő rostán mentek keresztül már a nagyon pici gyerekek is, ahol tulajdonképpen a mesterek, mesternők igazából tényleg csak a készségeket, alkotottságokat tudták főleg vizsgálni. Addig most gyakorlatilag szinte az a helyzet, ahogy hallom, hogy ha bejön egy kicsit jobb adottságú srác, annak gyakorlatilag bérelt helye van, hogy felvegyék.
2: Most volt a házi verseny a Magyar Táncművészeti Egyetemen, ahol az Orosz Adél születésnapját ünnepeltük első körben, és másodkörben ő volt az elnök, az a házi versenynek az elnöke. És el kell, hogy mondjam, hogy rengeteg tehetséges növendék van. És nagyon jó volt látni, hogy nagyon felkészültek voltak a tanulók. Hát fiúban ténylegesen kevesebben vannak, de én úgy gondolom, hogy olyan időket élünk, hogy a családok nem merik a fiaikat ide küldeni, mert a világ úgymond szennye, az sok minden szerteágazóan ellep sok mindent. Míg régen csak a tévé volt, és az újság és a rádió, most már nagyon sok helyről lehet más információkat is hallani, ha lehet ezt így szépen finoman fogalmazni, és az emberek megijednek, nem biztos, hogy ezt tervezik a fiaiknak. Tehát inkább azt mondják, hogy legyen egy biztos másik állásod, mint családfenntartó, vagy egy jó pénzkereső, bármilyen más állásod, ami könnyebb, és idáig el se jutunk, de én azért találkoztam olyan fiúkkal, akik erre a pályára indultak, és még mindig tanulnak, és akár a Táncművész Egyetem tanulói között vannak, és nagyon szép eredményeket érnek el. Ez a lányoknál is nehéz, tehát nagyon nehéz most ezt a pályát, vagy ezt a szakmát választani a világon mindenhol.
1: Amikor zenéről van szó, én mindig azzal szoktam érvelni, hogy a zene meg a tánc és minden, ami mozgásra jár, meg egyfajta együttműködése jár, az annyira fejleszti a kognitív képességeket, hogy az később nagyon erősen megtérül. Nekem egy csomó volt pályatársam volt, van, akiből informatikus lett, bankár, vagy körülbelül bármi. Itt a igazi kérdés az, hogy miért nem kezdik el már kicsiként, mert az, hogy valaki azért 18 évesen úgy dönt, hogy neki ez nem fog menni, és inkább néz egy biztosabb állást, ez mi időnkben is így volt a fizi folyammal.
2: Azért nem, Dávid, mert a te szüleid elvittek múzeumba, színházba, operába, balettra, zeneakadémiára. A mai szülők nem tudják ezt megtenni. Tehát a középréteg nagyon nehezen jut el ezekre a helyekre, azt kell, hogy mondjam. És a gyerekek, vannak szülők, akik meg tudják ezt teremteni, vagy meg is akarják ezt teremteni, de vannak szülők, akik nem tudják, vagy nem is akarják, nem is ismerik. Csak azt látják, vagy hallották, vagy csak a Molinót látták a Huszti úton, ahol vagyunk, a harmadik kerületben. Tehát, hogy igazándiból rengeteg szülővel találkozom. És látom a pszichológiáját is ennek, tehát mivel kétszer tanultam ugye a tanárképzőn is, meg egyáltalán pszichológiát én szeretem, nagyon nehéz most szülőnek lenni amúgy. De nagyon érdekes, mert hogy ez a generáció, ez az én generációm. Tehát nagyon sokszor felteszem a kérdést, hogy ez a generáció, ez ugyanazt tanulta, amit te, Lészi. Mi történhetett ott? Mert a gyerekeket nagyon nehéz bizonyos mozgáskoordinációkat kell, alap mozgáskoordinációkra megtanítani őket, például futni. Nem tudnak futni, mert annyira másról szól a mai társadalom, annyira el vannak bizonyos dolgok csökevényesedve, tehát csak a komputer, az iPad, ez a zárt világ, ez a műszaki világ, ez a internetes világ. De ezzel elvesztünk, bizonyos handicappesek leszünk, érzékszerveink elsatnyulnak. Na most hogyan tudsz te teljesen mutatni egy képet akár egy hegedű versenyben, vagy egy zongora versenyben? A zenét mindig imádtam, nekem ez volt a bázis, tehát aki visszanézi az összes interjúmat, az alap, már elnézést, hogy elkanyarodom egy picit, az a zene volt, amiért én elkezdtem táncolni, és akkor joggal mindig fölteszik, akkor miért nem karmester lettél? Hát otthon vezényeltem is gyerekkoromban, tehát én nem a balettcipőt kötöttem magamra, hanem nagyon szerettem a klasszikus zenét, a szüleim imádták, a nagymamámnak rengeteg melódia remeze volt, és bérletük mindig, és visszatérve el vannak satnyulva ezek az érzékszervek, ezek az idegszálak. Na most ezeket újra kell építeni. Ezeket építem én újra, és aztán ezt tudják használni az életben.
0: Ezeket milyen eszközökkel lehet újra teremteni, ezeket az elsorsolt idegszálakat?
2: Hát nagyon kreatív módon, sokféleképpen. Első körben mindenféleképpen követem az Iván iskoláját, tehát, hogy amit ott kaptunk, vagy akár a Gombár Judita, hogy tanított bennünket, vagy akár a Mudra iskola, ugye, amit ők is követtek, a Bezsárféle, de aztán a sok-sok tapasztalás az életem során, a sok-sok mester, akár nyugatra, akár keletre, akikkel találkoztam, akár francia, akár dél-amerikai, akár szentpétervári, jó sok mindenkivel találkoztam, úgyhogy így komplexen. Én egy nagyon analitikus ember vagyok.
0: Ahogyan talán ezt most már hallhatunk.
2: Akkor tudsz véleményt formálni, hogyha minden oldalról megnézed, mert mindenki egy vagy két oldalról, vagy valahány oldalról nézi, de mondjuk, hogyha több szem összerakja a buksiját, de az biztos, hogy van erőteljes elképzelésem erről, és az, hogy az első, az isteni intellektum, amit megkapunk, a lélek, az egyéniség, és mindenki egy külön egyéniség, egy külön individum.
0: Hamarosan folytatjuk a kapri

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Mesterséges intelligencia által írt színdarabot mutatnak be Franciaországban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy olyan dátum következik, amelyről én már hallottam, de az eredetét, illetve hogy vajon milyen összefonódások vannak itt, és hogy kiket kell megemlítenünk, azzal viszont kevésbé vagyok tisztában, viszont most megtudhatjuk, testvérvárosok világnapja.
2: 1957-re kell visszamennünk, ugyanis ennek az évnek az április 28-án a franciaországi Aix-les-Bois nevű településen megalakult a Testvérvárosok Világszövetsége, és ennek alapján, ennek eredményeként minden év április utolsó vasárnapján ünnepeljük a Testvérvárosok Világnapját. Ha már a Testvérvárosok Világnapjánál tartunk, akkor arra gondoltam, hogy beszéljünk kicsit arról, hogy Budapestnek kik vagy mik a testvérvárosai.
1: Mondom, erre van valami szabályzat, de azt mondjuk már most látom, hogy nem egy testvérvárosunk van.
2: Nem, és amely városokat ma végigveszünk, ez nem is a teljes lista, hiszen nagyon sok, ez tulajdonképpen mindig egyfajta kölcsönös szándéknyilatkozat. Nincs semmi, ami ezt beszabályozza, kell a kölcsönösség, kell, hogy mind a két fél érdekelt és nyitott legyen arra, hogy egy ilyen kapcsolat kialakuljon, és hát elmondhatjuk azt, hogy Budapestnek számos várossal van testvérvárosi kapcsolata, a teljesség igénye nélkül néhányat akkor fel. Sorolnék. Az egyik az Amerikai Egyesült Államok beli Fort Worth nevű település. Ez a testvérvárosi megállapodás személyes kapcsolatoknak köszönhetően az amerikai város kezdeményezésére 1990-ben jött létre, és ezután nagyon jelentős kapcsolatok alakultak ki az oktatás területén, például nővérképzés, egyetemi oktatás, illetve diákcserék formájában. Ugye mindkét irányba mehetnek, illetve fogadhatunk is diákokat a testvérvárosokból. Aztán még ha Amerikánál vagyunk, New York is testvérváros. Ezt is egy együttműködési megállapodás rögzíti, először 1991-ben, majd ezt kibővítve 1994-ben módosították ezt a megállapodást. New Yorkban önkéntes testvérvárosi bizottság koordinálja az együttműködést, és Budapest a testvérvárosi kapcsolatokat az évenként általában márciusban megrendezett Budapest-New York testvérvárosi nap keretében ápolja. Ellátogassunk egy másik kontinensre, Izraelben Tel Aviv városa 1989 óta szintén testvérvárosa Budapestnek, illetve a szomszédunk Ausztria, és hát Ausztriában Bécs, az osztrák főváros szintén. Talán a szomszédos országok fővárosai közül Bécssel alakult ki a legszorosabb együttműködés, talán ez nem véletlen, hiszen a történelmünk ezer szállal kapcsolódik egymáshoz. Ennek a két városnak a kapcsolatai több keretmegállapodás is rögzíti, 1990-ből, 92-ből, 93-ból, és szinte minden évben egy picit módosítottak rajta. A Bécssel való jó kapcsolat az uniós csatlakozásra történő felkészülés során különösen felértékelődött, ugye ez már 20 évvel ezelőtti történet. Aztán Németországból Berlin, például a német főváros, egyike azon városoknak, amelyekkel talán az egyik legintenzívebb a kapcsolat, mind vezetői, mind szakmai szinten. Ez is 1992 óta van ez a testvérvárosi kapcsolat. Illetve még szintén Németországból Frankfurt am Main, szintén testvérvárosunk. Frankfurtról azt kell tudni, hogy a könyvkiadás egyik központjaként védnökséget is vállalt a budapesti nemzetközi Atlantis könyvprogram felett. Tudjuk, hogy van a frankfurti nemzetközi könyvvásár is, itt is van egy nagyon különleges kapcsolat, és hát mindennek jegyében Frankfurt jelentős szerepet vállalt a budapesti nemzetközi könyvfesztivál beindításában is, és ezen rendszeresen képviselteti magát.
1: Van és még a listádon?
2: Van még egy ország, akiről már beszéltünk korábban, Portugália és Lisszabon. Ez egy különleges ország, hiszen nem hiszem, hogy első körben Lisszabonra gondolnánk testvérvárosi kapcsolatok terén. 1992. szeptemberében írtunk alá testvérvárosi megállapodást velük. Ez is nagyon fontos volt az Európai Uniós fővárosokkal kialakított kapcsolatok során. Ami itt még fontos, hogy elhangozzék, hogy 1994-ben Lisszabon ugye Európa kulturális fővárosa volt, és ehhez kapcsolódóan Budapest Lisszabon testvérvárosaként megszervezhette az Európai Kulturális Hónapot. És 1996-ban pedig a Lisszaboni Közlekedési Vállalat Csempe fali képet ajándékozott Budapestnek, amelyet aztán a Deák téri metroállomáson helyeztek el.
1: Erről beszéltünk a Deák téri csempékről. Így van.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumi sorozatait, és a Mika Tivadar titkos múzeumot ismerhetik meg a hallgatók. Hogy ez hol van, mit láthatunk itt, miért titkos, és ki volt Mika Tivadar, erre mind választ kapunk a következő percekben. Honnan kezdjük?
2: Először is a 7. kerületben, a Zsidó negyedben látogatunk, tehát itt található az a szupertitkos múzeum. Ez egy helytörténeti kiállítás, gyakorlatilag a Zsidó negyednek a történetével kapcsolatban látogathatunk ide, és hogy ki volt ez a bizonyos Mika Tivadar, róla azt tudjuk, hogy az épület, amelyben ez a múzeum van, ennek az alaksorában, az ő tulajdonában volt. Ő egy Csehországból érkező, ércöntő és feltaláló volt, aki egy dobutcai zsidó rézművesnél kezdte el iparos pályafutását. Halála után megvette az ő főnökének a szerszámait, hogy az ipart ő maga űzhesse, és később úgy döntött, hogy itt Magyarországon hoz létre rézárugyárat, tehát nem ment vissza Csehországba. Számításai kiválóan beigazolódtak, hiszen nagyon jól prosperáló budapesti üzemet hozott létre, és egy vagyonossá váló iparos lett Mika Tivadarból, úgyhogy megvásárolta a mai Kazinczy utca 47-es szám alatti telket, és itt 1909-ben felépítetett egy kétemeletes szecesszió stílusú bérházat, amelynek a hátsó részében működött a fémmegmunkáló üzem, az első részében pedig lakott a család.
1: Miért maradt meg ez az épület?
2: Hát el is tűnhetett volna, ahogy számtalan épület tűnt el a Zsidó negyedben, vagy a város más részein. 1938-ban már le akarták bontani, és 2010-re pedig szinte magától összeomlott. Én jártam akkoriban arra fele, és láttam, olyan szomorú és lehangoló volt látni ezt az épületet, de végül egy befektetőnek köszönhetően szálloda lett az épületből. Az új funkció is megőrizte az épület patináját, és egy zseniális ötlettel ennek az épületnek az alaksorában egy múzeumot hoztak létre. Lehetett volna egy bár, vagy bármilyen más funkció, de emellett a múzeum mellett döntött a vezetés, és azt gondolom, hogy nagyon jól tettek, mert egy nagyon izgalmas helytörténeti teret találunk a Kazinczy utca 47-es szám alatt épület hotel alaksorában.
1: Mi található itt?
2: Gyakorlatilag, ha lemegyünk, azt láthatjuk, hogy mik is működtek itt a Zsidó negyedben a 19. század végén. Értem. 20. század fordulóján. Zsidó negyed egy páratlanul vibráló, gazdaságilag és ugye vallás tekintetében is egy prosperáló és tényleg virágzó terület volt. Többek között megtudhatjuk azt, hogy a csak egyházzal odébb található épület helyén működött valaha Goldstein, Ignác, Csillár és Fali kartjára, de volt ott egy cipő gyártóműhely is, a szomszéd telken egy parfümgyár volt, aztán később ebből kenyérgyár lett, és a 48-as szám alatti telken alakította ki 1908-ban egy bizonyos Smolka Manó, a Hentes szalámi gyára füstölőjét.
1: Elképesztő, hogy ez mind ott volt.
2: Ez mind ott volt, néhány telekre egymástól voltak ezek a helyek. Ugye a Zsidó negyedről van szó, itt szükség volt azért egy kóser vágásnak megfelelő vágóhíd is, megfelelő húsból természetesen, és volt itt a szomszédságban egy ortodox zsidó kolbász, konzerv és szalámi gyár is, amely 1944-ben a gettó 11 konyhájának az egyike lett. Aztán az is fontos, ezt is a kiállításon tudhatjuk meg, hogy 1919-től 44-ig itt a közelben működött Budapest legismertebb ortodox zsidó nyomdája is, és az utca egy távolabbi szegletében pedig dohányneműt, kályhát és még hintót is gyártottak. Mit nem gyártottak
1: mit
2: a Kazinczy utcán?
1: Van valami, amit még így szívesen megemlítenél, mert nagyon érdekes?
2: Ami szerintem nagyon érdekes, hogy az 55-ös szám alatt, tehát csak néhány házra megint a titkos múzeumtól, itt működött Swalowski Ödön pesti kártyafestő műhelye, és ő Schneider Józseffel együtt 1835-ben adta ki azt a bizonyos magyar kártyát, amelyen Tell Vilmos szerepel. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Ez is itt készült, tehát a Kazinczy utcában, az 55-ös szám alatt. Ez mind-mind itt volt a Mika Tivadar múzeum környékén. Kiállításban szó van többek között még a Pest városához címzett egykori hotel aljában 1891-ben megnyíló Merkur kávéházról is, amelynek a tulajdonosa 1896-ban megvásárolta a Lumière testvérek találmányát, és itt került sor Magyarország első mozgóképvetítésére is. Illetve szó van még a Kék Macska nevű műintézményről, amelyről beszéltünk már korábban a Király utcában.
1: Igen.
2: Hát ez egy kupleráj volt, de olyan híres vendégei voltak, mint például az orleanszi herceg, a szerb király, habsburg-lotaringiai Rudolf trónörökös, pedig a velszi herceggel élvezte a Kék Macska
1: Műsorát. De aztán minden véget ér. Mi vetett véget ennek?
2: Hát ugye borzasztó időszaka következik ennek a negyednek. Beszéltünk már nagyon sokat a II. Világháborúról, a budapesti ostromról, a gettó létesítéséről. 1944 végén ugye felállítják a gettót, határait. Ez az épület maga lett a zsidó negyed egyetlen hullaháza. Úgyhogy itt egészen hátborzongató tárgyi emlékek mutatják be ezt az időszakát a zsidó negyednek. Ahogy ezt az előbbi percekből láthatjuk, egy nagyon színes és nagyon gazdag múlt rajzolódik ki ebből a kiállításból, vicces és hát tragikus pillanatokkal. Ugye azt gondolom, hogy ha oda ellátogatunk, még egyszer, tehát a Kazinczy utca 47-es szám alatti épületről van szó, akkor picit megismerhetjük a múltat is, és talán elgondolkodhatunk a jelen, illetve a jövő kérdésein.
1: Ez volt tehát a Mikati Vadar titkos múzeum. Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban elkezdtük azt a folyamatot, hogy kilépünk Budapest területéről, és a hívvonalán elindulunk. Most a legrövidebb hívvonalról fogunk beszélgetni.
2: Igen, és ez a hívvonal azért is különleges, mert ez az egyetlen olyan vonal, amely nem lép ki a főváros területéről, ez pedig nem más, mint a Csepeli hév, amely idén 75 éves. 75 éve jár a 21. kerületbe a hév a Boráros téről. Csepel egészen 1950-ig a nagy budapesti bővítésig nem volt a főváros része, és a szintén önálló Erzsébet falvát, a ma Pest Szent Erzsébetet 1912 óta villamosított hév kötötte össze, tehát Csepel és Erzsébet falva között, de Budapest felé Csepelnek nem volt kötött pályás közlekedése, és amikor megtörtént a főváros bővítése, akkor már voltak tervek egy újabb hívvonalra. Erről végül 1950-ben döntöttek, és 1951. április 29-ére fejeződtek be, ez pontosan 75 évvel ezelőtt történt. Az új hívvonal szelevényei a Boráros térig közlekedtek, ahol nem csak a nagykörúti villamossal lehetett átszállni, hanem a kettes villamossal is, ugyanis ennek a vonalát meghosszabbították, mert korábban a déli végállomása a Fővám téren volt, és ez ment aztán le egészen a Boráros térig.
1: A korabeli sajtó hogyan emlékezett meg erről az eseményről?
2: A kis újság 1951. április 29-i száma következőket írja, idézem: a béke hadszínterén, a Boráros téren a dolgozók százai és ezrei egy igazi békecsatát. Elkészült a csepeli gyorsvasút. Szombat reggel 8:30. A téren mindenütt kemény munkás kezek dolgoznak, halmok emelkednek kőből és homokból, villamos síneket cserélnek a nagy daruk, s az épülő híd mellett kövezők és aszfaltozók szorgoskodnak. Elindul a szerelvény, csodás élmény először utazni ezen a vasúton, mely nap-nap után teljesíti majd kötelességét. Elindul a próbajárat. Szalad előbb a Duna mentén, átrobog a vasúti összekötő híd alatt, elér Csepel szigetére, már a Duna hídon is átrobogott, a töltésen jár. Az első állomása Csepel szabad kikötő. Tovább száguld már, mindenféle boldog tekintetek simogatják, az autóbusz utasai is megcsodálják. Itt, Csepel szigeten a dolgozók sokasága érzi, értük, nekik építették ezt a vasutat.
1: Olyan jó lenne, ha a mai napig ilyen újságcikkeket olvashatnánk, ez azért nagyon hiányzik. A cikkben volt egy említés egy épülő hídról, ez melyik híd volt?
2: Ez bizony a Petőfi híd, amely pont akkor épül, amikor a hévet átadják az 50-es évek elején, és hát ahogy a cikk is jelzi, valóban egyszerűbbé, gyorsabbá, kényelmesebbé tette a Csepelről történő utazást, hiszen itt 16 percre rövidült a bejárás a Csepel szigetéről, nagyon kedvelt lett a hév, szinte azonnal, és azt a másik vonalat, amiről beszéltünk korábban, a Pest-Erzsébetre vezető vonalat 1951-ben megszüntették, de csak egy időre, mert aztán 59 és 78 között egy ideig ismét közlekedett.
1: Milyen szerelvények közlekedtek 75 évvel ezelőtt a Csepeli héven?
2: Nem új szerelvények voltak ezek, hiszen az 50-es években régi kocsikat, motorvonatokat használtak, és az új szerelvények majd csak 1965-ben érkeztek a vonalra. Ezek Magyarországon készültek, és csak a vontató motor származott külföldről, az NDK-ból. Legtöbbjüket már kivonták a 90-es években a forgalomból, de néhány még a mai napig is üzemel a Csepeli vonalon, ezekből a 60-as évekből származó járművekből. A többi szerelvény sem nevezhető fiatalnak, úgyhogy ezek a 70-es években az MDK-ban készültek.
1: Van-e valami rekord, ami a Csepeli hívnek tulajdonítható?
2: Hát három is van, ebből kettő szép, és a harmadik az annál szomorúbb. Ahogy mondtuk, a legrövidebb vonal, itt közlekednek a legrégibb szerelvények, és hát itt volt sajnos a legsúlyosabb hív baleset. 1978. április 13-án a Csepelről érkező szerelvény belerohant a Boráros téri állomás épületbe, és ennek a balesetnek 18 halálos áldozata volt.
1: A Csepeli hív megtalálható-e valamilyen alkotásom?
2: Érdekes módon, amikor itt forgatták a Mentőakció című filmet, akkor ugye a Bálna épülete is bele került ebbe. NASA főhadi szállásaként jelenik meg ebben a mozifilmben. A MÜPA pedig a kínai űrhajózási hivatal központjaként szerepel, és a háttérben viszont a hévet is többször látjuk. Az is még különleges, nagyon kevés megállója van, és ezeknek a száma 2001-ben növekedett plusz egyel, amikor megnyitották ugye a MÜPA és a Nemzeti Színház miatt egy újabb megállót hoztak létre, tehát itt is megáll most már a Csepeli hév.
1: És milyen jó ezzel menni egyébként, mert nagyon gyorsan ott vagyunk. Igen. Köszönöm szépen.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Margit hídról fogunk beszélgetni. Pont azzal viccelődtünk itt a megszólalás előtt, hogy lassan a Margit hídról már álmunkból felkeltve is tudunk mindent, és talán már a Mesélő Budapest hallgatói is, de most egy dátum adta az apropót, hogy beszélgessünk a Margit hídról, ugyanis 150 évvel ezelőtt avatták fel.
2: Így van, 1876. április 30-án, tehát másfél évszázados már a Margit hídunk. Ugye ez a második Duna hídja a fővárosnak. Azt el szoktuk mondani, hogy az első hídunk, a Lánchíd, az angol, skót mérnököknek köszönhető, a Margit híd pedig francia mérnökök terveit alapján készült. 27 évvel a Lánchíd felavatása után. Van erre egy nagyon szép vers is, ugye Arany János volt az, aki nagyon sok időt töltött a Margit szigeten, tehát aztán használta is a Margit hídat, és ő írta a Hídavatás című versét. Ebből idézek csak egy néhány sor erejéig. Előtte a folyam, az új híd, még rajta zászlók lengenek. Ma szentelé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet. Nyeri szűz Szent Margit nevet.
1: Igen. Hogyan fogadták ezt a hidet? Örültek, ijeneztek, vagy fenntartása?
2: Arany János biztos, hogy örült, de lehet, hogy nem voltak nagyon sokan ezzel így, mert az elején még az átadásakor sokan felesleges luxus beruházásnak tartották ezt a hidat, és hát ehhez is találtam egy rendkívül vicces leírást az egyik korabeli lapból. A Borszem Jankó 1876. május 7-én külön cikket szentelt annak a témának, hogy az akkor már egy hete megnyitott hídon senki sem jár. Úgyhogy ebből idéznék. A sziesta óráiban a forgalom éppen nem csökkent, mert amennyi ember a hídon délelőtt közlekedett, annyi maradt délután. Is. 4 óra kor a budai parton híre jár.

0: Lenne a Margit híd nélkül az életünk, de mikor lett igazán fontos ez a híd?
1: Igen, hát valóban, amit mondasz, az most abszolút így van, és megállja a helyét. El kellett telni egy körülbelül 20 évnek, ameddig a híd elnyerte méltó helyét, ugyanis a nagykörút kiépítésével és a Margit híd budai hídfőjének a rendezésével, ezáltal a budai országút és a mai Margit körút is összekapcsolódott a híddal, tehát ekkor vált igazán fontossá, hiszen bekapcsolta a nagykörútat a város életébe, és ezáltal a budai oldalt is a Margit hídra, ugye, hogy rávezették a nagykörútat a mai Jászai Mari térnél, így kapta meg azt az őt megillető figyelmet és forgalmat. Aztán egyre jobban nőtt a forgalom, és hát sok terv merült föl, hogy mit is kezdjenek a híddal, hiszen akkor már nem bizonyult elég szélesnek a 30-as évekre. Már keskeny és zsúfolt hídról van szó. Érdekes, nem, hogy az elején 0-0-0, és 50-60 évvel később pedig már nem elég széles a híd. Úgyhogy a 30-as évek közepén az a döntés született, hogy a Margit hidat kiszélesítik, és ennek eredményeképp az addig picit több mint 11 méter széles híd 16,8 méter széles lett, és így a villamos mellett irányonként nem csak egy-egy, hanem kettő-kettő forgalmi sávot alakítottak ki. Ekkor épült meg a híd közepén a Margit szigeti csatlakozásnál lévő pillérben az a gyalogos aluljáró is, amelyet aztán a legutóbbi felújításkor megszüntettek, tehát most nincs, megint nincs aluljáró. A vámszedő házakat is átépítették, annak ellenére, hogy a vámszedés már 1918-ban megszűnt. Ugye erről is beszéltünk a hídvám intézményéről már.
0: Alakítottak tehát a hídon, kiszélesítették. De milyen technikával?
1: Igen, amellett, hogy szélesebb lett, az első eredeti technikával lovaskocsikra és lovasútra méreztetett szerkezet teherbírását is próbálták emelni, úgyhogy a fapallóval fedett járdákat vasbetonlemezzel váltották fel, ezt aztán aszfalttal burkolták, és a villamosvágányokat is az úttest széléről annak a közepére helyezték át. Ezek a munkálatok 1935 és 37 között zajlottak.
0: Mikorra készült el?
1: 37. október 1-én adták át, és bár sokan örültek, persze nem mindenki örült, hiszen a korábbi ígéretek ellenére nem alakítottak ki akkor kerékpársávot, és ráadásul a közönség egy új autóbuszvonalat is várt. Végül ez sem történt meg, de a hidat újra festették, ekkoriban a Margit híd kék színű volt. Ezt kevesen tudják, hogy ugye most sárga, de akkor kék volt, és az egyik legfontosabb átkelőjévé vált a városnak, ugye ebben a legészakibb is volt még ekkor, hiszen az Óbudát Újpesttel összekötő Árpád hídnak ekkor még csak a tervezése zajlott.
0: És aztán jött az a dátum, amelyet mindig elmondunk, vagy el kell mondanunk a hidakkal kapcsolatosan, amikor ugye a német csapatok felrobbantották a hidakat.
1: Így van, ez a Margit híd esetében két fejezetben történt, ugyanis már 1944 novemberében a német csapatok által aláaknázott híd a déli forgalomban váratlanul felrobbant, tehát ez még nem a budapesti ostrom, hanem két hónappal korábban, és itt már a hídnak a nagy része romba dől, és több száz ember volt akkor a hídon, tehát ez egy hatalmas tragédia volt, és a még éppen maradt nyílásokat 1945 januárjában robbantották fel, ugye erről beszéltünk tavaly, január-februárban, ahogy egyenként végigvettük a felrobbantott hidakat. Az új Margit híd 1948-ra épült fel, egy kicsit más formában, mint amilyen a háború előtt volt, de hát továbbra is a város egyik fő. Talán egyik legszebb hídja, legalábbis az onnan elénk táruló panoráma szerintem a legszebb a városban. Este átkelni a Margit hídon és elnézni a parlament a Várnegyed irányába szerintem az egy fantasztikus látvány. Mindig el szoktam mondani a turistáimnak is, hogyha tehetik, akkor este a Margit hídról csodálják meg a várost.
0: Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy úriember ül ide közénk képzeletben, ő pedig nem más, mint Szerb Antal, és amiatt beszélgetünk róla, mert 125 évvel ezelőtt született. Hol és mikor pontosan?
2: 1901. május 1-én született itt, Budapesten, a fővárosban, asszimilált zsidó értelmiségi családba, de aztán 6 éves korában kikeresztelkedett, keresztapja Prohászka ottokár volt. A piarista gimnáziumban tanult, itt magyar tanára Sík Sándor neves költő volt, és már ő támogatta Szerb Antal ambícióit. Aztán érettségi után egy évig Grazban tanult klasszika filológiát, aztán pedig a pesti bölcsészkar magyar-német szakán tanult tovább, és már itt folyamatosan írt a Nyugat és a Napkelet című folyóiratok között írásait. Eleinte verseket írt, de aztán tudjuk azt, hogy később a próza lett az ő igazi terepe. 1924-ben doktorált, doktori disszertációját Kölcsey művészetéről írta, ezt követően pedig középiskolai tanár lett a Vasutcai Felsőkereskedelmi Iskolában, és itt tanított egészen a zsidó törvények bevezetéséig. Közben töltött rövidebb, hosszabb időszakokat Párizsban, Olaszországban és Londonban is.
1: Hogyan alakult tovább az ő élete?
2: A tanári karrierjével párhuzamosan zajlott az ő írói karrierje. 1930-ban az Erdélyi Helikon című folyóirat pályázatot hirdetett a magyar irodalom történetének megírására. És hát ez egy olyan felhívás volt számára, amire érezte a hívást, és ennek eleget is tett. Úgyhogy 1932-re elkészült a Magyar Irodalom Történet című munkája, és ezzel el is nyerte az első díjat. Ez a mű 2 évvel később Kolozsvárot jelent meg, és ez országos hírnevet szerzett neki, de egyúttal persze nagy vihart is kavart, mert a magyar irodalom egyes alakjait leemelte a piedesztáról, ember közelbe hozta őket, és csodálat és megrendültség helyett szeretetteljes iróniával, olykor humorral írt róla. Aztán ezt követte, ami nem kevésbé volt olvasmányos és szentségtörő, ha így tetszik, az 1941-ben megjelent a Világirodalom története című műve is. A második világháború után nem kis zavart okozott a szovjet fejezet miatt, és ez majd csak 1957-ben jelenhetett meg újra. Elmondhatjuk róla tehát, hogy a 30-as évek voltak Szerb Antal írói és közéleti munkásságának legmozgalmasabb évei. 1933-ban a Magyar Irodalomtudományi Társaság elnökévé választották, 1935-ben és 37-ben Baumgarten díjat kapott, és közben előadásokat tartott a Magyar Rádióban, és persze folyamatosan írt és fordított.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mikor érkezünk el a regényeihez.
2: Hát igen, a talán leghíresebb regénye a Pendragon legenda, amelyet 1934-ben írt, 37-ben adták ki, ez már a kultuszművé vált. Több színpadi és filmes feldolgozást is megélt, emellett az Utas és Holdvilág című könyve, amely szintén a 30-as években jelent meg. Azt gondolom, hogy ez a két leghíresebb műve Szerb Antalnak.
1: Említetted a származását, és hát ugye ebből tudhatjuk, hogy második világháború időszaka számára sem volt könnyű.
2: Így van, a nácizmus térhódításával, a zsidó törvények életbelépésével a katolikus hitben nevelkedett Szerb Antal számára is kezdtek beszűkülni a lehetőségek, úgyhogy elbocsátották az állásából. A Magyar Irodalom Történet című munkáját indexre tették, és 1943-ban, majd egy évvel később, 44-ben a munkaszolgálatra hívták be. Először Pesten dolgoztatták, és ebben az időben még összeállította Nemes Nagy Ágnes segítségével utolsó művét, a 100 vers című gyűjteményt. Aztán 1944 novemberében Sopron mellé, előbb Fertőrákosra, majd Balfra vitték, és innen a felesége, illetve a befolyásos ismerősei kétszer is próbálták megszoktatni, de ő nem hagyta magára a vele együtt szenvedő barátait, írótársait, Sárközi Györgyöt és Halász Gábort. Végül persze a kemény munkától, az éhezéstől, az ütlegeléstől, az állandó nélkülözéstől legyengült írót 1945. január 27-én egy nyilas keretlegény puskatussal agyonverte. 44 éves volt még csak ekkor.
1: Mi az, ami most segít nekünk abban, hogy visszaemlékezzünk rá?
2: A sírja a Fiumei úti nemzeti sírkertben található több más jeles személyiségével az országnak. Szerencsére nagyon sok helyen emlékezhetünk rá, ugyanis az 5. kerületben a Deák Ferenc utca 15-ös szám alatt emléktábla jelzi nekünk, hogy itt született ebben a házban. Aztán a 2. kerületben a róla elnevezett utca, a Szerb Antal utca 10-es szám alatt szintén egy tábla őrzi az emlékét, de az egyik legfontosabb helyszíne az életének Pasaréten volt, a Torockó utcában, ahol 1933 és 38 között lakott, itt írta fő műveit, többek között az Utas és Holdvilágot is, ezt is emléktábla jelzi, illetve a Hűvösvölgyi út 81-es szám előtt botlatókövet találunk, ugye ezek azok a kis rézlapok a járdába süllyesztve, ami mindig azon épület előtt van, ahonnan elhurcolták a zsidó származású áldozatait a terrornak, illetve a 16. kerületben van egy szerb Antal gimnázium is, és itt a gimnáziumon belül egy mellszobrát is megtaláljuk az írónak.
1: Van-e még olyan műve, amely számodra nagyon kedves?
2: Nekem a legkedvesebb művem szerb Antaltól a Budapesti Kalauz marslakók számára című könyve, amit 1935-ben jelentettek meg, és ez egy fantasztikus mű, mindenkinek ajánlom, ugye idegenvezetőként, Budapest szerelmeseként egy külön csemege. Idéznék belőle. A mű így kezdődik. A marslakó egy szép nap szerencsésen megérkezett Pestre, szobát vett a Bristolban, lekefélte ruhájáról a csillagok porát, és telefonált nekem, hogy megbeszélésünk értelmében mutassa meg neki a várost. Így kezdődik tehát, és akkor végigmegy a városnak a főbb helyszínein Budán és Pesten, és csak egy mondat elejéig, nagyon nehéz volt most választani egy idézetet, egy mondatot itt a műsor végére, de a Lánchidat hoztam. Úgyhogy még egy mondat Szerb Antal tollából. A Lánchíd égtelenül hosszú. Próbálja meg egyszer, uram, és nem bánja meg. Sétáljon át egy hölgyel Budára, és azután jöjjön vissza, lehetőleg ugyanazzal a hölgyel. Meglátja, szerelmet fog vallani, mert a híd olyan hosszú. Budapest az igaz és mélységes szerelmek városa. Higgye el, uram, aki ismeri ezt a várost, csak könnyezve tud beszélni róla.
1: Sétáljanak át a Lánchídon, és olvassanak Szerb Antal műveket. Köszönöm.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Különleges programokkal várja a látogatókat a Győri Állatkert. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a Győri Állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvén sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Szász Máté neurobiológust, aki egyébként diagnosztikai szakértő is. Szervusz Máté!
2: Szia, köszönöm a meghívást!
1: És író!
2: És író, igen, végre.
1: Hadd mondjam már!
2: Most már a titulusomhoz ez is hozzátartozik, hogy író lettem.
1: Igen, légy kedves, hát itt van előttem a könyved, mi más lennél, mint író is. A könyved címe a következő, a szépségápolás sötét titkai. Ugye ez egy sorozat része,
2: igen.
1: A legkedvesebb mérgeink, ez egy 3 kötetes sorozat lesz majd, és ez az első. De most figyelj, engem már a címével sokkoltál, tehát megrendítő volt már maga a téma is. Szóval én azt hiszem, hogy sokan fogják a fejüket, és akkor most itt ülök illatfelhőben, meg ugye, meg ablakot nyitottál diszkréten, meg sminkben, és akkor, hát most arra gondoltam, hogy akkor most ezzel így mi legyen?
2: Igen, amikor megírtam ezt a könyvet, és az első példányokat átküldtem barátaimnak, hölgy ismerőseimnek, akiknek úgy éreztem, akikre ez nagyon vonatkozik, akiknek szól ez a könyv. Volt egy kedves hölgy ismerősöm, aki azt mondta, hogy úristen, Máté, azt mondta, hogy soha többet nem etek tojást, vagy soha többet nem sózhatom az ételeket, azzal ellennék, de hogy sminket? Hát azt a szemetet nem fogom levinni soha a smink nélkül. És pont ezért ez lett az első kötet, ugye ez a legkedvesebb mérgeink címet azért adtam ennek a sorozatnak, mert ugye nagyon sok olyan mérgező hatás, ártó hatás ér minket, amiket ismerünk, és amiket utálunk. Tehát például a smog. Ugye mindenki utálja a dízel smogot, nem szívesen szippantunk bele, ha csak lehet, arrébb megyünk. Tehát az egy triviális dolog, hogy ilyen a mikroplasztik, arról sem kell gondolnék írni semmit, hiszen nem szeretjük a mikroplasztikot, úgyhogy ha lehet, akkor nem műanyagból iszunk, hanem üvegpohárból, és akkor úgy gondoljuk, hogy ez ér valamit. De ugye vannak olyan toxinok, amikért rajongunk. És ezek a toxinok között is a legalattomosabbak, a kozmetikumokban található toxinok, mert hogy ugye ezek a szépséget ígérik, és azért valljuk be, hogy a szépség az, és ez az emberrel egyidős, az, hogy vonzó vagyok, az annak mindig sokkal mélyebb mögöttes tartalma volt. Tehát aki szép, abban jobban bízunk, aki szép, az egészséges, aki szép, az sikeres, aki szép, az egy jó ember. Tehát a szépségnek iszonyatosan nagy jelentőséget tulajdonítunk.
1: A könyvedben azt írod, hogy egy átlagos nő reggel 160 féle összetevőt ken az arcára.
2: Igen.
1: Szóval ez is megrendítő szám, de most figyelj, ez mind káros? Vagy ez mind felszívódik a bőrön?
2: Hát akkor fogom, akkor először is az első kérdést fejteném kicsit jobban, mert ugye hát elég régóta írok posztokat ez a témával kapcsolatban, és nagyon sokan szokták kérdezni azt, hogy ha ezek mind károsak, akkor miért engedélyezik őket. És erre vonatkozom, nekem van egy tanmesém. És ez a veszély és a kockázat, tehát mondjuk a veszély és a kárnak a kapcsolatáról szól. Ugye a fehér cápa, az emberevő cápa, az veszélyes. Ha veszélyességét értékelünk kéne, és kárnak, azt 100%-ot kap, nem? Tehát 10-ből 10-esen veszélyes, mert ha összefutsz vele, akkor egészen biztos, hogy ezt nem úszod meg szárazon. De itt mi most ugye a stúdióban, a Detreki utcában azért alánleg alacsony kockázatnak vagyunk kitéve. Itt a cápa támadásnak a gyakorisága elég régóta alacsony. És ugye ez nagyon jól mutatja a veszély és a kockázat közötti kapcsolatot. A hatóságok, akik engedélyezik ezeket a kozmetikumokat, így gondolkoznak az egyes hatóanyagokkal. Tehát van számtalan olyan hatóanyag, amiről tudjuk, hogyha bejut a sejtbe, akkor ott kárt okoz, viszont a hatóságok azért engedélyezik a használatát, mert úgy vannak vele, hogy nem fog bejutni a sejtbe, hiszen rákenem a bőrömre, majd utána szépen lemosom róla, de hogy az nem kerül be. Szóval az a nagy probléma, hogy ahogy említetted is, minden felszívódik. Tehát valójában azzal nem tudunk számolni, hogy nem szívódik fel, mert valójában minden felszívódik. És akkor itt visszatérnék a cápás hasonlatra. Ugye a nagy fehér cápa az 100%-ig veszélyes, de mi nem találkozunk vele. Oké, de mi van most nyáron, amikor lemegyünk az Adriára nyaralni? ahogy az Adrián nagy a veszélye annak, hogy nagy a kockázat annak, hogy cápa támad, nagy fehér cápa megesz minket. De nem minden hallgató azt fogja mondani, hogy nem, hát az Adrián nincsenek fehér cápák, ugye ez köztudmású. A valóság az, hogy a fehér, nagy fehér cápák azok az Adria-tenger északi részére járnak szaporodni. Az az ő természetes ívóhelyük. Tehát nem csak, hogy előfordulnak, hanem tipikus előfordulási helyük az észak-adriai tenger, csak ugye ők szaporodás közben miképpen mi is, ugye nem táplálkoznak. Uh-huh. Nagy illetlenség lenne szaporodás közben táplálkozni. Ők szaporodás közben lent vannak a mélyebb vízrétegekben, el vannak foglalva egymással, mi meg ugye kint vagyunk a parton. Ez már egy picit jobban közelti ezt a hasonlatot, ugye így gondolkoznak a hatóságok is, hogy oké, hogy a parabénekről tudjuk, hogy károsak. Oké, hogy a kőszénkátrányról tudjuk, hogy káros. Oké, tudjuk, hogy a formalin, vagy a formaldehid az káros. Igaz, hogy én ezt rákenem a bőrömre, ám de olyan rövid ideig tartózkodik ott, és a bőröm olyan mértékben szigetel, hogy ami ebből fölszívódik, azért az annyira ellenyésző, hogy ennek nem lehet valóban ártékony hatása. És akkor így jön a következő kérdés, visszatérve az Adriai tengerre, hogy oké, de mi van, hogyha valami történik? Mondjuk például mi van akkor, hogyha a mélyebb vízrétegek felmelegszenek, és ott nem érzi jól magát a cápa, elfogyott a táplálék, már végzett a szaporodása, nem tud szaporodni, stb. Vagy én úszom beljebb, mert nem kint a parton vagyok, hanem mondjuk egy vitorláshajóról ugrálok. Akkor azért már lehet, hogy nagyobb a kockázatom, mert a találkozáson múlik. És ennek ugye példája az, hogy ugye a kozmetikumok tekintetében, hogy ugye mennyire képes felszívódni egy kozmetikum a bőrömön, hát ez nem a kozmetikumon múlik, hanem a bőröm állapotán. Uh-huh. És az én bőröm például rendkívül vastag, de egy gyermeknek a bőre az legalább 10-szer áteresztőbb, mint egy felnőtt bőre. De vannak olyan hatások, amik 100-szorosára tudják növelni az áteresztő képességet. Mondok egy példát, a fejbőr. A fejbőr, ugye látod az én fejbőrömet, tehát ugye, én ugye kopasz vagyok, de a fejbőröm tele van hajhagymákkal. A hajhagymák, mint pórusok átlyukasztják ugye a fejbőr gyakorlatilag, és a hajhagyma, meg főleg a verejtéktűszög, ugye a verejtékmirigyek, azok egy hajszálé gombolyakban végződnek, ami ideális felszívódási szempontból. Tehát amikor a fejemre kenek egy ilyen kozmetikumot, akkor gyakorlatilag egy olyan, mint hogy egy sajtreszelőre kenném rá, ahol a lyukakon át tud menni. Vagy például, mondok egy másik példát, vannak olyan fizikai hatások, amik nagyon-nagyon nagyban fokozzák a bőr áteresztő képességét. Az egyik ilyen fizikai hatás az a forróvizes mosakodás. A bőröm szerkezetileg úgy épül föl, hogy a felső rétegében elhalt hámsejtek vannak, keratinocitek, amik mondjuk úgy viselkednek, mint a téglafalban a téglák, és ezeket egy habarcs köti össze, ez egy ilyen a sejtek által kiválasztott ilyen zsíros ünet extracelluláris mátrix. Ezt a zsérnemű mátrixot a forró víz szépen fellazítja, különösen akkor, hogy a szappant, sampont használunk, tusfürdőt. Ugye reggel úgy kezdjük a napot, hogy csináljunk jó forró fürdőt, alaposan ledörgöljük a bőrünket, és gondoljunk azokra, akik még hámlaszószereket is használnak, bőrradírokat, stb., tökéletesen leradírozza ezt a felső záró réteget. Ugye a tusolás után a következő lépés, hogy a frottír törőközővel jó alaposan átdörgölöm a bőrömet, ugye? Ez a jó alapos átdörgölés, ez jó leső érzés, és utána a bőröm olyan tisztának tűnik, persze, azért tűnik tisztának, mert ezt a védő réteget szépen leszedtem róla. Mi történik egy ilyen forróvizes törőközés után? Kiszárad a bőröm, igaz? Rákerem a testápolót, és a testápoló az a következő hatás, ami nagyon nagyban fokozza a bőr felszívódás, a fölfizető képességet. A testápolók ugyanis úgy vannak kialakítva, hogy a benne lévő hatóanyagok, azok egyszer elegyednek a zsír meg a víznevő fázisokkal, és ezeknek van egy olyan hatás, hogy penetránsoknak hívjuk, hogy fokozza.
1: Jobban felszívódnak. Igen.
2: Tehát reggel átmész ezen a toaletten, forró vizes fürdő, szappannal, tusfürdővel, jó erős törőközés tusfürdővel, frottira, aztán jó testápoló kúra, és gyakorlatilag akár 100-szorosára növelted a bőrfelszínnek a felszívó képességét, majd ezt követően rátolod azt a 160 különböző hatanyagot, amit említettél, és abban bízunk, hogy ezek nem fognak felszívódni. Na most, hogy felszívódnak-e? Hát például a ftalátokat, ugye a műanyag lágyító anyagok, de egyébként kozmetikumokban illatfixálásra használják, a ftalátokat, azokat a lakossági vizeletminták majdnem 90%-ában meg lehet találni, de tovább megyek, a
1: De figyelj, Máté, sokkolj minket egy kicsit később. Mi hozzá jó, jó, jó. egyet, és jó. aztán jövünk vissza.
2: Jó.
1: Szász Máté, neurobiológus a vendégem.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Szász Máté, neurobiológus és író, akinek most jelent meg friss könyve a Szépségápolás sötét titkai címmel. Máté, hol kezdődött ez a folyamat? Mert hogy azért valóban ott van az ember fejében az, hogy nyilván nem azzal a céllal gyártották ezeket a kozmetikai termékeket, krémeket, hogy majd nekünk ártsanak.
2: Valójában igen, tehát ez a folyamat egyidős a kozmetikumokkal. Tehát amikor az első emberek, valószínűleg ős emberek voltak, használtak különböző festékanyagokat, azok növényi festékanyagok voltak, alkoholok, stb., amik egészen biztosan felszívódtak a bőrön keresztül, szinte mindegyiknek volt valamilyen biológiai hatása, és nyilván esetenként nem érezték jól magukat tőle, de ezekről keveset tudunk. De azt például tudjuk, hogy az ókori egyiptomiak, ugye, akik olyan nagyon jellegzetesen festették magukat, volt ez a fekete szemfestékük, a kól, ez egy ólomszulfid vegyületből készült, na erről tudjuk, hogy nagyon szép tartós fekete színt ad, viszont felszívódik a bőrön keresztül, ráadásul ők a szemüket festették vele, és a szemfesték használóinak üzenem, hogy a szemfesték a könnycsatornába beoldódik, és szépen bekerül a könnyel együtt a garatüregünkbe, és ott a nyálkahártyán nagyon intenzíven felszívódik. És például ez az ólomfesték, amit az egyiptomiak használtak, tehát a szemüket festették vele, oly mértékben felszívódott, hogy most, amikor megröngenezik a mumiákat, most a csontjaikban ezek az ólomvonalak még mindig láthatók. Tehát ekkora hatása volt. És egyébként azt látjuk, főleg a nők mindig hajlandóak voltak túlmenni az észszerű határokon is azért, hogy szépek legyenek. Hát mondok egy pár példát, tehát ugye régen a fehér bőr volt a szimbóluma a nemességnek és a gazdagságnak, mert aki szegény volt, az dolgozott a mezőn, az lebarnult, meg piszkos volt a bőre, és aki megengedhette magának, hogy távol maradjon a munkától, annak mindig fehér volt a bőre. És ezért ők fehérítették a bőrüket. De hogyan fehérítették a bőrüket? Hát például arzénvegyületeket használtak, arzénba áztatott ostyát szopogattak el a hölgyek párti előtt, azért, mert az arzént ugye akut intoxikációk lett, hány ingerük lett, szédülés, rosszul lett, vérnyomás, stb., de ezzel együtt, ha nyilván akinek hány inger van, az elsápad, és akkor szép fehér lett a bőre. Azért gondoljunk bele abba, hogy milyen érzés lehet akut arzénzém érzgezéssel mondjuk elmenni egy bába, és ott táncolni életed választottjával, és kicsit bágyattabb voltál, néha egy kicsit berókáztál egyet a sarokba, de legalább szép fehér volt a bőröd. És ott nagyon sok hasonló, tehát ólomvegyületeket használtak, higanyvegyületeket használtak. Hát ugye Joséphine Napóleon kedvesének a híres budoárja, ahol a kis kenceficeit tartott, tehát annak a budoárnak a falai a mai napig mérgezőek. Tehát nem lehet látogatni.
1: Na jó, de hát azóta eltelt már néhány évszázad.
2: Igen, de nem tanultunk belőle, én azt látom. Egész egyszerűen az a helyzet, hogy ugye maga az engedélyeztetési szigor is régiónként eltérő, és még mindig a hatósági szemlélet az az, hogy alapvetően nem szívódik föl, alapvetően, tehát ha nem tudod igazolni és nem tudod bizonyítani azt, hogy ez káros, akkor alapvetően nehéz betiltatni egy vegyületet. És én mindig egy picit úgy érzem magam, mint a Columbo filmeket, amikor nézek, hogy én már tudom, hogy ki a gyilkos, a Columbo sejti, hogy ki a gyilkos, de még van 45 perc, hogy addig még fog gyilkolni. Amikor már kiderül, hogy ki a gyilkos, akkor nyilván letartóztatják, akkor ez véget ér, de van egy hosszú idő, tehát az a baj, hogy a gyanú és a bizonyítás között eltelik egy hosszú idő, ilyen toxikológiában ez 10-20 év is tud lenni, és ez komoly károkat tud okozni. De egyébként ezeket tudjuk. Tehát mondok egy példát, a 10 000 vegyületet használ föl nagyjából a kozmetikai ipar, ebből az Európai Unió 1600-at tiltott be, az USA mindössze 11-et.
1: Az igen.
2: 11-et.
1: És ennek a profit az oka?
2: Hát ja, más. Én mondhatom azt, hogy a profit, mert nem vagyok politikus, én mondhatom azt, hogy a profit. Az USA ugye úgy, egyébként pont idén, illetve tavaly kezdték el megreformálni ezt a törvényt. Ők úgy vannak vele, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy ha gyanú van arra, hogy kárt okoz, akkor inkább nem engedélyezzük. Az USA pedig azt mondja, annak az a jogszabályoknak a logikája, hogy bizonyítsd, hogy káros, és akkor betiltjuk, de amíg nincs bizonyítva, addig úgymond az ártatlanságát védjük ennek a vegyületnek is. Illetve például olyan trükkeket alkalmaznak, hogy a gyártó felelősségi körébe sorolják ezt. Tehát azt mondják, hogy a gyártó felelőssége megbizonyosodni arról, hogy ez a vegyület biztonságos. De most azért gondoljunk csak arra, hogy egy olyan toxikológiai vizsgálat sor, ahol mondjuk bebizonyítják, hogy ez a vegyület egészen biztosan nem okoz rákot, nem okoz immunrendszer zavarokat és hormonális zavarokat, ez egy nagyon nagy komoly kutatóintézetnek is sok évébe telik. Most, hogyha van Mississippiben vagy Wisconsinban egy kis vegyipari gyártó, esélytelen.
1: Hát ráadásul az érdekeivel ellentétes.
2: Ugye ezt látjuk nagyon jól ugye a Johnson & Johnson esetnél, amikor ugye a híres eset, amikor a babahintőporba azbeszt volt, amiről már ők is tudták, hogy rákkeltő hatású, de akkor üzleti károkat okozott volna nekik az azbeszt megszüntetése, vagy a talkumnak a megszüntetése, tehát a hintőpornak a megszüntetése, hogy inkább folyamatosan mellé néztek, és folyamatosan eltüntették az ide vonatkozó tudományos eredményeket, és egy generáció, vagy több generáció nőtt föl, rákeltő baba hintőporon.
1: Hát letaglózó, amiket mondasz, Máté, és még folytatjuk. Szász Máté neurobiológus a vendégem.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Szász Máté, neurobiológus, aki nem kisebb fába vágta a fejszéjét, mint abba, hogy legkedvesebb mérgeink címmel. Hát mindjárt ír egy sorozatot. Ennek az első része a szépségápolás sötét titkairól szól. Ugye erről beszélgetünk, ez már megjelent ez a könyv. De Máté, a könyvedben írsz az úgynevezett koktél hatásról is. Ez mit jelent pontosan?
2: Ez a koktél hatás, ez a legnagyobb veszély egyébként a kozmetikumok területén is, és nem csak a kozmetikum, minden potenciálisan toxikus vegyület tekintetében. Ugye ez ugye arról szól, hogy említettem, mondjuk 160 fajta különböző vegyületet kell magára reggelente átlagosan egy hölgy, és ezeknek az vegyületeket, ezeket külön-külön a hatóságok megvizsgálták, és megállapították, hogy ebben a dózisban önmagában ez a vegyület nem káros, de ezeknek a vegyületeknek van egy koktél hatása, egy szinergisztikus hatása, tehát képesek erősíteni egymásnak a hatását többféleképpen. Ugye vannak penetráns vegyületek, amik semmi más nem csinálnak, csak fokozzák a felszívódást. És így erősítik az egyik erősíti a másiknak a hatását. Tehát lehetséges az, hogy mondjuk én használok a krémemben van egy olyan tartósítószer, ami ebben a koncentrációban még pont nem toxikus, de csak azért, mert nem szívódik föl jól. Ugyanakkor a tartósítószer mellett van egy másik vegyület, ami meg fokozza a tartósítószer felszívódását, tehát mégiscsak abban a koncentrációban már úgy fel tud szívódni, ami problémát okoz. Ez a legegyszerűbb hatás. De előfordulnak olyanok például, hogy az egyik vegyület az gátolja a másik vegyületnek a lebontását. Ugye a különböző kémiai anyagokat xenobiotikumoknak hívjuk őket, ezeket egy speciális enzim rendszer eliminálja, detoxikálja a szervezetünkből, és ennek van egy háromlépéses, úgymond háromfázisos metabolizmusa, és az ebben résztvevő enzimeket, amik azért felelősek, hogy ezeket a vegyületeket eltávolítsák a szervezetünkből, lehet serkenteni és lehet blokkolni. És könnyen előfordulhat az, hogy vannak olyan enzimgátlók, amik önmagukban nem toxikusak, viszont a detoxikációs enzimeknek a munkáját gátolják, és ezért jobban, ez lehetővé teszi, hogy az amúgy toxikus, de amúgy ürülő anyag jobban felhalmozódjon a szervezetemben, és egy magasabb koncentrációt tudjon elérni. Aztán olyanok is előfordulnak például, hogy mondjuk egy vegyület önmagában nem rákkeltő, viszont fokozza egy másik rákkeltő, de gyenge rákkeltő vegyületnek a hatását. Ugye tipikus példa erre mondjuk, amit mindenki jól ismer, szerintem a cigaretta és az alkohol együttes hatása. Ugye az alkohol az obligát módon rákkeltő, hiszen az alkoholnak a bomlás terméke, az aldehid, az acetaldehid, az kifejezetten rákkeltő. A dohányzás hatására a dohánybelül füstben lévő kémiai anyagok, azok képesek a sejtnek a saját tumorellenes védekezését blokkolni. És ezáltal fokozni az alkoholnak a rákkeltő hatását, ráadásul az alkohol vice versa egy penetráns is, ugye a dohányfüst a szárnyalkahártyából nagyon jó, meg a tüdőből nagyon jól felszívódik, de az alkohol az penetrálja a szárnyalkahártyát, fokozza a szárnyalkahártya átjárhatóságát, tehát a cigarettafüstben lévő hatóanyagok jobban szívódnak föl, és ezért van az, hogy ha dohányzók és alkoholt fogyasztók egyszerre, akkor az ők kettők együttes hatásánál 2,5-szer nagyobb lesz a daganatos kockázat. És erre sem számtalan példát ismerünk. Például nagyon sok olyan vegyület van, aminek ösztrogénszerű hatása van, tehát az endokrin diszruptor, utánozza az ösztrogén hormont, aktív az ösztrogén receptort, de nem ez a legnagyobb probléma vele, hanem az ösztrogén hatáson keresztül fokozza a daganatos kockázatot, mert az ösztrogénnek van egy olyan hatása, hogy képes inaktiválni tumor ellenes védekező mechanizmusokat, úgynevezett tumorszupresszor géneket. Ezek a tumor ellenes védekező mechanizmusok megakadályoznák a daganat kialakulását, de mivel gátolva vannak, ezért nem tudják. Ez kicsit úgy kell elképzelni, mint amikor valaki a lejtőn egy autóban elvágja a fék vezetéket, hiába taposom a féket, nem fogom tudni megállítani az autót. Önmagában

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették, rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet

0: Vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A GANZ vállalatnak feladatai növekedésével együtt szüksége volt szakképzett segítőtársakra. GANZ Ábrahám ezért nagy körültekintéssel választotta meg közvetlen munkatársait. Így került a céghez Eileiter Antal, Keller Urlik és Megvárt András. GANZ öngyilkossága után ők lettek a vállalat örökösei és vezetői. 1869-ben a céget eladták, majd részvénytársasággá alakították. A műszaki igazgatónak, később vezérigazgatónak Megvártot nevezték ki, aki felismerte az elektrotechnika előtt álló jövőt, és 1878. augusztusában megalakította a GANZ elektrotechnikai osztályát a második kerületi Kacsa utcában. Itt fejlődött ki az Osztrák-Magyar Monarchia első és a kontinens legrégebbi villamossági gyára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Az NTI híreit hallották.